Deuxième rang. Yambani workisi kotuga chichobokisu. Yambani workisi kotuga chichobokisu. Ega chichobokisu medium one.